Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Nem csitulnak a harcok a hormúzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokkádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Közben az amerikai elnök jelezte, hogy a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban az iráni erőműveket és hidakat is a lehetséges célpontok között említette. Idehaza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyon visszaszerzést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást, eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Kárpátalján jelenleg csak nem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dmitro Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a kombközlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Ismét kertmozis vetítéseket tartanak a pécsi Kultnegyedben hétvégén. A következő 6 vasárnap levetítik a Szerelem hullám hosszán a Vasember, az Eredet és a Bohém Rapszódia című filmeket. A vetítések 9-kor kezdődnek, kivéve a szezonzáró családi animációs film, melynek kezdési időpontja este 8 óra. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Végül az időjárásról. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég. Reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19-26 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rá.

Mi mondjátok, jó ez.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Mégsem kell külön díjat fizetniük a hajóknak a hormuzi szoros használatáért, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, hogy a térség országaival folytatott egyeztetések után elálltak a korábban tervezett 20%-os díjtól, ahelyett inkább nagyszabású amerikai befektetéseket vár el a partnerországoktól. Hozzátette, az iráni hajók kivételével a szoros továbbra is nyitva marad a hajóforgalom előtt, miközben az Egyesült Államok teljes blokád alá vonja Irán kikötőit. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan holnap szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideiglenesen Denis Smihal első miniszterelnök helyettes látja el. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. Kárpátalján jelenleg csak nem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak a munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. A tárlat a romániai rendszerváltás óta bírósági úton eltávolított több magyar nyelvű táblát is bemutatja majd, szemléltetve a nemzeti kisebbségi jogok korlátozását. Újraindultak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egy óriási esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A részvételhez előzetes online jegyfoglalás szükséges. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: rengeteget kell amellett, hogy az ember gyakorol, meg elemzi a különböző harmóniákat, harmóniasorokat és stílusokat, hallgatni, az a legeslegfontosabb, hallgatni a zenét, és nem csak azt, ami éppen up to date, és éppen menő, és éppen most divatos, hanem a kezdetektől. Rengeteget lehet tanulni abból is, rengeteget.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Dead Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Idén a 9. sárkány szelídítő jazz napokat Esztergomban július 24-től 26-áig rendezik, a fellépők albumairól válogatott Weisz Gábor szerkesztőnk. Most nem részletezem, de napra pontosan ebben a sorrendben. A Canaro, a Pichlórand Quartet, a Gyárfás Trió, Serei Dániel Refraction, a Zsivány Jazz, a Szabó Dániel Trió és a Jazzation, akit várnak fellépőként Esztergomba. Elsőként két témát hallunk a Canaro előadásában. Jakab Viktor Viszlát kedves, című szerzeménye hangzik el, majd a Paul Dirangen Casanova írta Je suis seul ce soir hangzik el.
3: Viszlát kedves, nélküled szebb lesz.

A Canaro együttessel hallottunk két témát, a Viszlát kedves és a Je suis sur ce soir hangzott el. Most a Pech Laurent Quartet albumáról szól muzsika, az Inner Tension.

A Pichlorand kvartettel hallottuk a formáció vezetőjének szerzeményét, az Inattention-t. Továbbra is a 9. sárkány szelídítő jazz napok esztergomi fellépőinek albumairól válogatott szerkesztünk, így Szalóki Béla trombitá játszik és a Gyárfás trió albumáról szól a muzsika, Daniel Joseph Hunt, a szerző, a Murphy's Law, hallható.

Ez volt a Murphy's Law Szalóki Béla trombita játékával is a Gyárfás trió felvételén. Most a Serei Dániel Reflection-nál következzék, a formáció vezetőjének szerzeménye Sound of Church címmel.

Ez volt a Sound of Church, a Serei Dániel Refractionnel. A Zsivány Jazz zenekarban tag Mohai Tamás és Nagy Ádám gitárosok is, akik duóban lépnek fel Esztergomban. Nagy Ádám szerzeménye következik a Jedi Visszalép címmel a Zsivány Jazz előadásában.

Ez volt a Jedi Visszalép téma cím szerint a Zsivány Jazzzel. A Szabó Dániel trióval következik a Modália, a formáció vezetőjének szerzeménye.

A Mó Dáliát hallottuk a Szabó Dániel trióval. A Jazzation formáció is fellép a 9. sárkány szelídítő jazznapokon, Esztergomban az övék a zárókoncert, Thelonious Monk, Joe Hendrix és Fejér Gábor a szerző és a Pannonika következik.

A Jazz & Chanel hallottuk a Pannonikát. A 9. sárkány szelídítő jazznapok esztergomi fellépőinek albumairól válogatott szerkesztünk, így a Canaro, a Pechlorant Quartet, a Gyárfás Trió, a Serei Dániel Refraction, a Zsivány Jazz, Szabó Dániel triója és a Jazzation felvételeit hallottuk. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 366 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. 1 milliárd 300 millió forintos, már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt, egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. Iránban kivégeztek egy férfit, akit a tavalyi kormányellenes tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények miatt ítéltek halálra. Az iráni állami tájékoztatás szerint molotov koktél dobott egy kormányzati épületre, és megtámadott egy rendőrőrsöt. Emellett kormányellenes propagandával és ellenzékiekkel való kapcsolattartással is megvádolták. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátántangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegennyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26.
4: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható. Majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami 10 évig kifejezetten kortárs zenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közre, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor ez azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Küldd be a dalod!
1: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Eleve a magyar nyelvet, meg az angol nyelvet egy kicsit mi máshol is képezzük hangképzésben. Tehát ez is egy ilyen fura dolog, hogy máshogy szólalnak meg ezek a... Tehát kicsit előbb képezzük a magyart, mint kicsit hátrébb az angolt, és énekelni sem könnyű egyébként ezeket a... Vagy tehát a magyar nyelvet nyilván nekünk anyanyelvünk, tehát tudunk így énekelni, de valahogy a jazzhez tényleg jobban passzol az angol. Én mondjuk kísérletezek így a magyar nyelvvel, és nagyon tetszik is nekem, hogy meg egyébként a külföldiek is nagyon szeretik hallgatni, attól függetlenül, hogy nem értik, hogy mit hallanak. Tehát itt bekapcsol az, hogy sokszor nem feltétlen kell, hogy értsük azt a nyelvet, és mégis nagyon át tud jönni, hogy miről énekel az énekes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthardt, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Clotilliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Felmondja a Lounge csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balázsi Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntető eljárás, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lounge Event Kft.-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor díjat Mundrucó Kornél magyar film és színházi rendező, valamint Rados Bajic szerb színész forgatókönyvíró és rendező kapja. Országszerte meleg, füllett az idő, a napsütés, záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14 és 20, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Igazából azt gondolom, hogy aki tanul jazzt és foglalkozik ezzel a műfajjal, ennek a kereteivel, ennek a szabályszerűségeit, mert ugye rengeteg szabályszerűsége van, az alkalmassá válik bármilyen zenei műfajban ugyan erre a szabadságra. Tehát ez szerintem egy olyan skillt ad az embereknek, hogy utána bármilyen zenei műfajba próbálsz létezni, vagy alkotni, ugyanezt a szabadságot szerintem meg tudod tapasztalni, vagy lépni, vagy tudsz benne mozogni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küld be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bill Evans zongorista, nagy kedvencem. Vele 16 évesen, illetve az ő felvételeivel 16 évesen találkoztam először. Farkas Mihály volt akkor a tanárom, aki először kezembe adta Affinity című lemezét, ami rögtön megpecsételte a további sorsomat, hogy már pedig erről a műfajról letérni nem lehet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthardt, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Ukrajna duplájára növelné a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót állítana elő, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy hazája egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégájukat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezt követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították, átadásáról később gondoskodnak. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése, reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az 1000 milliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István posztjában azt írta, hogy a jogelőd energiaügyi minisztérium 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű víz megtartás is. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok várható, a kánikula pénteken tetőzik. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Beach szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy példának okáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható, majd ezt követően egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Komjáti Áron, jazzgitárművész, zeneszerző, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Mennyire jellemző, hogy nagy, legendás gitárosok életét vászonra viszik? Igen. Jimi Hendrixről van, azt tudom. Uh-huh. Nem is olyan régi talán. Legalábbis egy játékfilm készült, de mondjuk akik a jazzben nagyot alkottak.
3: Hát most megfogtál, nem tudok ilyet mondani valóban.
2: Nem. Nekem se ugrik be kapásból, csak ez
3: most így a legnagyobbakra gondolok, így van, hiánypótló lenne, nem tudom. Nem tudok ilyet mondani.
2: De valamiért biztos nyilván a jazz is kicsit akadálya, mert eleve a műfaj, tehát nem a rock történelem, vagy az annyira popkulturális jelentőség.
3: Talán igen, igen, hát ugye Miles Davisről készült, Charlie Parkerről készült film.
2: A jéghegy csúcsát érinti csak a...
3: Így van, így van. Hát ezek a klasszikusok. Inkább ugye a jazz úgymond kialakulása, az inkább a fúvós zongorista. Tehát valahogy a gitárosok ugye egyrészt a hőskorszakot, hogyha a 20-as, 30-as, 40-es éveket nézzük, akkor inkább ilyen háttérkísérő szerep voltak a gitárosok, egyébként hangszer kihangosít, tehát hogy a hangszer tulajdonságaiból fakadóan nem volt elég hangos, nem volt ugye gitárerősítő még, illetve az csak később jelent meg, és ezért inkább csak akusztikusan vagy mikrofonba, de hogy inkább kísérő szerepet töltött be a gitár. Persze előfordultak szolisztikus játékosok is természetesen. Charlie Christian volt talán az egyik első, akit így meg szoktunk említeni, de mint zenekarvezetők inkább később, tehát mint szólista zenekarvezetők később lettek olyan nevű előadók, akikről esetleg lehetne, de hát nem, ők valahogy így.
2: De szerinted nem is emlékeznek rájuk megfelelő módon jelenleg? Tehát, hogy nincs igazán az emlékük életben tartva, így akár műfajon belül sem?
3: Műfajon belül, de pont ezt akartam mondani, hogy inkább így a laikusok számára szerintem a Miles Davis neve, a John Coltrane neve, a Charlie Parker neve ismert, és mondjuk a Charlie Christian, a Wes Montgomery, vagy a Jim Hall, vagy még sorolhatnám. Ezek talán kevésbé maradtak meg így a mainstream köztudatban.
2: Wes Montgomerynek elmúlt években még a legendásabb moksorozatban is csináltatok egy.
3: Természetesen.
2: Most nem tudom felidézni, hogy melyiket pontosan, de ennek kapcsán, amikor ezt olvastam így a Mao meg a neved mellett, akkor elkezdtem hallgatni Wes Montgomeryt, és azon gondolkoztam, fantasztikus egyébként, de azon gondolkoztam, hogy az, hogy blues vagy jazz, az hol válik szét történelmileg?
3: Hát azt szoktuk mondani, hogy a jazz az valahol a bluesból kialakult stílus irányzat, amikor az európai klasszikus zene elkezdett igazán komoly hatással lenni az afroamerikai zenére, akkor kezdett kialakulni az a harmóniai sokszínűség, ami aztán a jazzre végül jellemző, és egyre inkább bele, tehát ez a nyugat-európai klasszikus zenei örökség beleívódik az amerikai, afroamerikai zenébe, és elkezd rá hatással lenni. Tehát szerintem nincs ilyen, hogy ketté vál, vagy innentől jazz, innentől meg blues, tehát ezek egymás mellett léteztek. Azt hiszem, hogy a blues inkább egy ilyen alapnyelvezete a jazznek, tehát ezt szoktuk mondani, hogy a nyelvezetében, a gyökereiben, tehát a jazz kialakulásában nagy szerepet játszott az a fajta zenei kultúra, amit bluesnak nevezünk, vagy azt az életérzést, vagy azt a, hát igen, nyelvezetet, a szólók meglétét, azt a formát. Ugye a jazzben is vannak jazz blues formák, amik vannak darabok, amikben kifejezetten ehhez a régi stílusú blueshoz kötődik a harmónia menet, de nagyon sok legendás jazz előadó, vagy hát szinte mindenki próbálkozott azzal, hogy ezt a klasszikus blues formát, ezt valahogy modern jazz harmóniákkal kicsit felújítani, és újra fogalmazni ezt a fajta formát.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: De az létezik mind a mai napig, hogy szeretsz egy gitárost, de azt mondod rá, hogy igen, de ő inkább bluesgitáros, tehát hogy azért ilyen élesen valakiről bluesgitárosságot lehet állítani, és valakiről pedig jazzgitár.
2: Igen. Igen, hát nem menjünk bele annyira ilyen zeneelméleti...
1: Finoman érinthetjük.
2: Hát én nálam a szólókban használt eszközök meg a játszott daraboknak a ban válik el, tehát hogy a jazzgitáros ő nem csak lápentaton hangrendszerben gondolkodik, természetesen egy bluesgitáros sem nak sincs megkötve ilyen szempontból a keze, hanem inkább ezek a jellemzőek. Azt hiszem, hogyha valaki egy ilyen meg a hangszín sem mindegy, tehát a bluesgitárosoknál ugye egy nagyon jellemző ez a torzított hangszín, a sok nyújtás, illetve az, hogy ezek tehát egy 1-4-5-1-es funkció sorra improvizálunk, aminek viszonylag szabályos rendje van, ez a blues forma, amit az előbb említettem. Ezzel szemben a jazzgitáros sok esetben tiszta hangszínen játszik, nem olyan gyakori talán ezek a hanghajlítások, a nyújtások, és egy picit gazdagabb a szóhasználat olyan értelemben, hogy a lápentaton skálán kívül keverednek, vagy keveri a kromatikus megközelítésekkel, az akkord használat egy picivel gazdagabb, több szín van benne, tehát már nem csak az első fok, negyedik fok, ötödik fok, tehát ez a domináns, szubdomináns, tonika funkciókat használja, hanem mellékfunkciókat is, de ennél jobban nem akarok belemenni így az elméleti oldalába, de hogy egy picit cizelláltabb, kevésbé ez az őserő, ez a durva, nem is biztos, hogy durva, ez a nyers, érdes hangzása jellemző, meg hát nagyon sok esetben a jazz az ugye egy instrumentális zene. Természetesen ugye az énekesnőkről ne feledkezzünk meg, még az énekesekről, de ugye a bluesban azért a legtöbb esetben van egy énekes szólista, általában ugye a gitáros szokott énekelni, tehát nagyon sok mindenben különbözik, de hát ezek egymás testvérei tulajdonképpen, vagy igen.
1: Hogyan esett pont a gitárra a választás? Neked annak idején volt esetleg valami családi vagy nagy zenei ráhatás, ami erre is tökélt?
2: Arra emlékszem, hogy nekem nincsenek zenészek a családomban, de édesanyám nagyon szerette volna, hogy zenei oktatásban is részesüljek, és ezért az általános iskolára, ahova jártam, ott mai napig egyébként van zeneiskola, és egy nyílt napra, vagy egy ilyen bemutató koncertre engem elvitt, és akkor ott mindenféle hangszer volt, és én hát rábögtem a klarinétra akkor, hogy ez nekem nagyon tetszik, és kiderült, hogy ott most éppen nincs hely, úgyhogy választanom kellett valami mást, és akkor a gitár volt, ami még szimpatikus volt, meg a tanár úr szimpatikus volt, akihez kerültem, Tóth Zoltánról van szó, és hát én nagyon élveztem azokat az éveket, a Zoli bácsi rám elég nagy hatással volt, és tulajdonképpen tőle kaptam meg a legeslegelső ilyen kis jazz injekciót tulajdonképpen, amivel így beoltottam, és már ilyen egészen fiatalon, tehát a középiskolai éveim elején belevitta így az ilyen egyszerűbb jazz standardekkel való kedésbe, és egyszerű bosszanovákat tanított, meg hogy milyen skálák vannak, meg persze akkor még nem foglalkoztam ezzel olyan komolyan, tehát nem gyakoroltam olyan sokat napi szinten, inkább ilyen hobbi szinten volt. Ez nagyon érdekelt, tehát a zene az mindig gyerekkorom óta ott volt a mindennapjaimban, hol jobban, hol kevésbé, de miután ezt az alapfokú zene oktatást kiártam, vagy így azokat az éveket magam mögött hagyva, is megmaradt a hangszer abszolút aktív résztvevőjeként az életemnek, tehát középiskolában hobbizenekarunk volt, meg a középiskolás osztályfőnököm nagy szeretettel zenésített meg verseket, és akkor mindig berántott ezekbe a kis koncertekbe. Úgyhogy hát azóta tulajdonképpen ez így része az életemnek.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Ezek az előadások, amikor az iskolai zenekarról beszéltél, akkor ez feltételezem, hogy könnyű zenei.
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Az elektromos gitár akkor?
2: Akkor már elektromos gitár,
1: igen. De a Tóth Zoltán tanár úr...
2: Igen, az alapfokú zeneoktatás, az gitár, természetesen klasszikus.
1: Klasszikus gitárfogás.
2: Így van, én klasszikus gitárral kezdtem, ezt elfelejtettem mondani, hogy nekem abszolút klasszikus zenei előképzettségem van, és akkor ő egyébként nem egy, illetve klasszikus zenész volt, de hogy már akkor, amikor ő engem tanított, akkor könnyű zenéből is, tehát koncertező zenész volt, és akkor emiatt merült föl egyáltalán az, hogy ő nem csak a klasszikus zenét, hanem nekem ezt a teljesen más és nagyon izgalmas világot is meg tudja mutatni, és akkor így idővel inkább abba az irányba fordult az érdeklődésem.
1: A könnyűzenei koncertek már zajlottak, de emellett a klasszikus, gondolom a versek megzenésítése az inkább azért egy klasszikusabb vonal.
2: Igen, igen.
1: Hogy ekkor már úgy beúszott a, még a tanár úr mondtad, hogy már beléd injektálta a jazznek az első kis foszlányait, de akkor azért már úgy felfigyeltél, vagy aktívan követted a jazz életet is, hogy kik milyen jazzzenészek vannak, jazzgitárosok esetleg?
2: Igen, ez ekkor kezdődött. Én pécsi születésű vagyok, és ott létezett abban az időben a Metronóm Jazz Club, és akkor oda, hát ha jól emlékszem, akkor havonta voltak koncertek, és én oda igyekeztem azért középiskolásként viszonylag rendszeresen eljárni, ott ismerkedtem meg vicces, mert mai kollégáimmal ott láttam őket először, gondolok itt a Pecek Lakatos Krisztiánra például, vagy a Tóth Viktorra, vagy a Mohai Andrásra, aki sajnos most már nem lehet közöttünk, de jártam mindenféle, tehát nem csak a Metronóm Jazz Klubba, hanem Pécsen a szabadtéri koncerteken, akkor elég rendszeresen még jazzkoncertek voltak, és én például ott láttam először Szakcsi Lakatos Bélát, Kőszegi Imrét, Horváth Plutó Józsefet, vagy az egyik legnagyobb ilyen koncertélményem, nagyon meghatározó, a Dés László Szeptettet láttam, és ott láttam először a Fekete Kovács Kornélt, meg a Balázs Elemért, meg a Juhász Gábort, a Balázs Józsit. Úgyhogy nekem elég meghatározó jazz koncertélményeim köthetők ehhez az időszakhoz. Középiskolás voltam, illetve hát itt egy idő után rájöttem, hogy hát nincs nagyon más választásom, mert akkor még az internet az elég más, hogy működött, mint hogy beiratkozom az egyetemi könyvtárba, és elkezdtem kihozni onnan mindenféle lemezeket teljesen random módon, elég... tehát főleg magyar előadókat ismertem, és onnan datálható az, hogy én megismerkedek Pat Metheny-vel, megismerkedek Keith Jarrett-tel, és még sorolhatnám, most ebben nem kezdek bele, de hogy a legnagyobb nevekkel a jazz hőskorából, tehát én a Pécsi Egyetemi Zenei Könyvtár akkori gyűjteményét azt tulajdonképpen így szépen sorban műsorra tűztem a kis diszkmenemben, és iskolában menet, iskolából jövet, akkor kezdődött nekem ez a szerelem tulajdonképpen. Aztán középiskola után pedig a konziban erősödött meg, és szilárdult meg, és akkor onnantól tulajdonképpen már, ha nem is teljesen egyenes, de hogy viszonylag egyértelmű választás volt aztán a Zene Akadémia is akkor.
1: Jazz tanszak,
2: így van.
3: The music seemed to be so reminiscent.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Technikailag ez mennyiben jelent más játékmódot, amikor ilyen műfajok között váltogatsz? Ugye a klasszikussal kezdted, akkor a könnyű zene is megjelent, vagy hát feltételezem megjelenik, tehát hogy ez könnyen játszol könnyű zenét, és akkor a jazz, de most nyilván a jazz érdekel, hogy amikor itt hallgattad ezeket az előadókat, és jöttek nagy gitárosok, jazzgitárosok, és akkor azt elkezdtél, vagy elkezdted lejátszani ezeket a számokat, az miben jelent mást? Gitár technikailag, vagy egyáltalán zeneelméletileg, egyáltalán nagyon markáns a különbség.
2: Szerintem elég markáns, igen, technikailag is más. A klasszikus gitárt azt ugye alapvetően pengető nélkül használják, és én is úgy kezdtem el, tehát a jobbkezemben az ujjakat használtam pengetésre, de viszonylag hamar megjelent a pengetővel való játék. Én már a klasszikus gitáros éveim alatt is rendszeresen Fenyvesi Márton nevét itt érdemes megemlíteni, mert ő gyerekkori barátom, és együtt kezdtünk el Zoli bácsihoz járni, és a klasszikus zenei tanulmányaink mellett mi elmesélem ezt, hogy mi is nagyon sokat duóztunk, és nagyon sok iskolai rendezvényen felkértek minket, hogy zenéljünk, mint egy kis betét, és amíg vártunk ezekre a fellépésekre a kulisszák mögött, addig mi tulajdonképpen végig egyszerű bluesokat játszottunk, úgyhogy egyikünk kísérte a másikat, a másik meg szólózott, és hát itt már tulajdonképpen tehát megjelent a pengetővel való játék, a magának a stílusnak, tehát én is a jazz előtt tulajdonképpen a blues volt az egyik ilyen táptalaj, ami átvezetett engem a jazz stílus világába, és természetesen itt a középiskolai zenekarok nem csak blues számokat játszottunk, mindenféle feldolgozást és saját számokat is írtunk, meg fel is léptünk Pécsen mindenféle kisebb ilyen klub, iskolai rendezvényeken, kis klubokban, úgyhogy visszatérve a kérdésedre, elég más mást jelent technikailag természetesen a blues gitározás is, a jazz gitározás is, ezen belül a rock gitározás is, tehát a gitár ebből a szempontból szerintem egy nagyon szerteágazó, és ebben a tekintetben egy nehéz hangszer is, hiszen stílustól függően elég más technikát is igényel egy-egy stílusnak az elsajátítása, vagy játéka, illetve hangszer választásban, megszólalásban, hangzásban is ugye elég nagyok a különbségek, ahogy az erősítő, a különböző pedálok, ezzel együtt a különböző hangzások, szandok, ahogy szoktuk mondani, ezek megjelentek, így nagyon kinyílt a gitárosok előtt a világ, és hát ez magával hozott egy csomó olyan stílusnak a kialakulását is, mint például a rockzene, a fúziós jazz, amik hát elvezettek a popzenéhez, és onnantól már a mai zenéhez, tehát egy ilyen tehát a gitár, hangszer és annak a technikai fejlődése nagyon nagy hatással volt arra, hogy ahogy a zene, persze ez oda-vissza történik természetesen, tehát nem a gitár fejlődése hozta magával a nem tudom a milyen stílusnak a kialakulását, de hogy például a rockzenének a kialakulásában biztos, hogy nagy szerepe volt az, hogy itt megjelent a torzított gitár, a nagy hangú, nagy erősítő, tehát az, hogy a gitár tudott hangos lenni, és az lett a leghangosabb, mint a dobs felszerelés, az már önmagában meghatározott egyfajta egy egy hangzást, egy stílust, úgyhogy hát szóval igen, nagyon nagy hatása van a technikának a stílusokra.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré és Komjáti Áronnal beszélgetünk. Egy picit a formációkat említetted már, amelyekben játszottál, vagy játszol, és ennek kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a gitáros szerepkört mennyire tudják adott formációk úgy előtérbe helyezni egyáltalán, mennyire van ezekben a jazz együttesekben a gitárnak olyan, hát hogy mondjam, főszerepe adott esetben. Mert a legendás albumokban persze, hát hogyha egy legendás jazzzenész albumát, jazzgitáros albumát dolgozzátok fel a Modernát orkesztrával, akkor természetesen, de mondjuk így amikor más szerzemények kerülnek színpadra, akkor mennyire figyelnek oda, hogy azért itt van egy gitáros is.
1: Hát ez mindig az adott zenétől függ. Mindig az adott zeneszerzőtől függ. Ugye én a Modern Art Orchestrának vagyok most már 2012 óta, tehát 14. éve tagja, akkor a Balázs Elemér Groupnak szintén ugyanennyi ideje, tehát oda is 2012-ben kerültem be, és az ilyen az éppen aktuális formációmban is nagyon más mindig a gitár szerepe. Én egy csapatjátékos vagyok, és nem zavar, sosem zavar az, hogyha éppen egy adott műsorban nincs olyan kiemelt szerepem. Tehát én nagyon tudom élvezni, sőt igazából eléggé lubickolok abban, azokban a helyzetekben, ahol mondjuk más szólistákat kell megemelni, és nem feltétlenül vágyom arra mindig, hogy én egy ilyen kiemelt szerepben legyek. Ez inkább a zenétől függ. Tehát én azt szeretem, hogyha a zene mondja meg, hogy ide most mennyiben egy mekkora adag gitár kell, vagy éppen nem kell, vagy ide akkor tényleg nagyon határozottan oda kell állni. És én nagyon szeretem ezt, hogy a Modern Art Orchestrával is persze van olyan műsorunk, amit időről időre előveszünk, de nagyon jellemző az, hogy havi szinten egy teljesen új programot próbálunk be, és aztán játszunk el, és ezekben hónapról hónapra változik az, hogy a gitárnak éppen milyen szerepe van. Ne menjünk bele mélyebben, de akár egy darabon belül is igen markáns változások tudnak lenni abban a tekintetben, hogy mondjuk a számnak vagy a darabnak ebben a részében lead, tehát szinte szólista szerepben vagyok, és egy másik részében pedig abszolút a háttérbe vonulva kísérő szerepet játszok. Ez a zene természete, és én nagyon élvezem ezt a fajta változatosságot zeneileg az én életemben. Nem tudnék, azt hiszem. Egyrészt nem tudnék minden koncerten ugyanazzal a programmal kiállni, tehát ez egy ilyen igényem is, hogy ez frissüljön, változzon. Ez egy nagy kihívás, tehát nehéz egyébként hónapról hónapra új műsorral kiállni koncerten. És nagy kihívás, hogyha ez egy olyan stílusú zene, ami mondjuk nem annyira ismerős, akkor az ember kicsit beleássa magát, tehát nem lehet mindenben jártas az ember ugyanannyira. Épp ezért nagyon fontos az elmélyülés ilyenkor, utána hallgatás, kutató munka, a stílus jegyeknek, tehát a modern jazzben ugye nagyon más elemek vannak, mint mondjuk egy tradicionális jazz zenében, teljesen más hangszerrel készülök. Szóval sok összetevős ez a dolog, de engem mindenképpen inspirál ez a sokszínűség. Úgyhogy az eredeti kérdésedre válaszolva nekem nekem egy nagy kihívás, viszont ez egy édes kihívás, egy üdítő dolog az, hogy nem kell mindig, vagy nem is az, hogy nem kell, hanem hogy nem mindig szólista vagyok. Néha viszont jól esik, hogy ilyen szerepeket kell eljátszani. Úgyhogy szeretem azt, ahogy eddig alakul a zenei karrierem.

0: Még röviden befejezésként szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit a tanításról. Mikor vált igazán fontossá neked, hogy átadd a tudásodat, vagy hogy foglalkozz egy picit a jövő generációjával?
1: Hatalmas megtiszteltetés, hogy most már második éve a Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának lehetek a gitár tanára, de azt hiszem, hogy én inkább egy örök diák vagyok, szóval nem gondolom, sosem éreztem azt, hogy na most eljött az idő, hogy én átadjam a tudásomat, viszont azért szeretek tanítani, mert azt érzem, hogy én is tanulok ebből, én is tanulok a növendékeimtől mindig, és frissen tart, és inspirál, és emiatt fontos nekem a tanítás. Tehát nem érzem azt, hogy na, most már itt az idő, és már tudok annyit, hogy ezt át kell, hogy adjam. Azt gondolom, hogy tudok adni a növendékeimnek. Igen, de ezt inkább egy ilyen kölcsönös tanulási folyamatnak élem meg így is próbálok a növendékeimmel erről beszélni. Tehát egy ilyen abszolút kollegális, baráti viszonyt igyekszem kialakítani velük, és egy ilyen kis közös műhely munkára hívom őket már az első alkalomtól kezdődően, tehát nem egy ilyen autoriter tanár-diák viszonyról van szó. A Zeneakadémia egyébként általában, tehát én most növendék is vagyok, csinálom a master tanulmányaimat is a zeneszerzés szakon, és ott is ezt tapasztalom, hogy egy ilyen nagyon emberséges, nagyon szűk körű, tehát általában négy szem közti órái, tanár-mester viszonyról beszélünk, és ezt a részét nagyon szeretem én, hogy a közös fejlődés, az, hogy a tanáraim sem gondolják azt, hogy mindent jobban tudnak, mint én, illetve hát én magam is így állok a növendékeimhez, hogy minden egyes nap, amikor bemegyek az iskolába, én úgy jövök el, hogy ma is tanultam valamit, egy új számot, egy új megközelítést, egy új könyvet, amit eddig nem ismertem. Szóval én azt hiszem, hogy ez az élet célom is, hogy mindvégig diák tudjak maradni abban az értelemben, hogy a hozzáállásom a dolgokhoz, hogy ez a folyamatos fejlődés, a mindig nyitottnak, kíváncsinak maradni hozzáállás, ez ne vesszen el belőlem soha.
0: Kiváló útra való és végszó, ha szabad így mondanom, és mindenki fogadja meg ezt a tanácsot, te pedig a legjobb értelemben véve is maradj akkor még nagyon sokáig diák. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Komjáti Áron, jazzgitárművész, zeneszerző, tanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura Trió augusztus 1-én lép fel a főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemed kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható. Közreműködik a Cimbiózis Trió, a Gitár Madness, a Malek Andri Solistik és a Budapest Jazz Orchestra.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: legigazabb jazz koncertek a Szabcsi Rádióban. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy gyönyörű Michel Legrand dal hangzik most el. How do you keep the music playing? Személy szerint ez az életem egyik dala. Fogadják szeretettel.

güzel Sinika. Nagyon szépen köszönjük. Egy nyári dal, egy nyáron át. Szinte Michel Legrand tollából, The Summer Knows.

0: Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük!
1: Lakatos Peter András, Orbán György, Jáger Bandi.
0: Hősök, azt gondoltam, eső esik, ez a következő népdal címe, hogy hiszik, ha nem. De nem gondoltam komolyan.

0: szépen köszönjük. A malekandi szólisztik, köszönjük szépen a meghívást, és a türelmüket, és kitartásukat.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a csodálatos magyar jazz nagykoncertjét hallották. Közreműködött a Cimbiózis Trió, a Guitar Madness, a Malek Andri Solistik és a Budapest Jazz Orchestra. A felvétel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon készült. 2020

0: 25. június 8-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében
2: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Élő felvételek 1978-ból.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: Herbie Hancock és Chick Corea 1978-as koncertfelvételeiből hallottak válogatást. A felvételek Los Angelesben, San Franciscóban és San Diegóban készültek 1978. februárjában.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Tak,

0: Yo.
1: Tick-tock, tick-tock, tick-tock.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.